0: I don't understand you.
1: Och sen però no tanteng.
2: Mi scusi, ma non capisco.
3: Förlåt jag, fast du inte vad du säger. Fyrirgerðu, ég skildi þig ekki. Ek forstod ik sikadusa.
0: Ég verste henni.
4: Æja dinkin, nem ertem.
3: Sorry, mér ek bræk janit.
5: Como les queo, ni les agam, copa ekkert akut.